0: jelema biadab, jelema telenges, jelema murka, jelema hawak, licik.
1: Anoman,
0: kaulahan Gusti Rama.
1: Ulah mawa nafsu teuing. Cing ati-ati Anoman.
0: Daun.